0: kapcsa.
1: Szegedi Tiszahíd vasszerkedarra töltötték fel a képeket, ezekére másznak ki az egyetemisták egy internetes videóval. Állnak egy ideig, aztán több kamerállásból vették fel, vagyis többen voltak.